I-29, Nihonohobekstu. I-29, 46, numéro de nommage H. Neonohobekstu. Neonohobekstu.